0: Azért, mert arról volt szó, hogy kiengednek a kisgyerekkel engem a férjem után, és ebbe a hitbe tartottak hónapokon keresztül, hogy
1: a tüzelőt nem vásárolt tévére.
0: Nem tudom, micsoda, és a végén januárban.
2: They couldn't leave the country, she and the little son.
1: Nekem meg eldölt az Párizsba, hogy én egy olyan életformát
2: választ.
1: Reggel fölkelek, komponálok, és teljesen mindegy, hogy itt élek, vagy máshol.
2: After the work with Marianne Stein, he decided that he wants to have a life full of composition,
1: után és
2: waking up,
1: szóval ez a
2: sitting down to the desk,
1: Stein Mariannal való munka
2: eredmény. So it doesn't matter what is outside.
1: I wanted to come for 3 weeks. We cannot move from here. It's the health of Marta that.
3: Wahnsinn. Zu.
1: I have the paper here.
3: Zu.
1: And I sit on the piano.
3: Wie soll man sagen?
1: Always. I must touch the piano, even if I don't play.
3: Wie soll man sagen?
1: But
3: und wo?
4: Zu.
1: It's giving a.
3: Ach, spähen.
1: Schurti.
4: Wie soll man sagen? Kompromisslosigkeit.
5: Images compressed.
4: Radikalität.
5: Fragmentary texts.
6: Il fuoco ti arriva a soffrir mio che sa si tu veux qu'on se lasse de venir un jour. Je me dis quelquefois Clove, il fuoco ti sois là mio che sa si tu veux qu'on te laisse partir un jour.
7: Ich sage mir, manchmal, Klauf, du musst noch besser da sein, wenn du willst, dass man dich gehen lässt. Eines Tages.
6: Mais je me sens trop vieux et trop loin.
7: Aber ich fühle mich zu alt, zu weit weg, um neue Gewohnheiten annehmen zu können.
4: Das sich schwer entschlüsseln lässt.
5: Knowledge of deepness.